Kedves hallgatóink, kezdődik a Zenebona Rádió magyar nyelvi műsora. Szeptember 26-át írunk, vagyis az esztendőből a jó öreg Gergely naptár szerint immár 269 napot magunk mögött hagytunk. Persze, ha most valaki elővenné a, mondjuk a maja naptárt, akkor már egészen más számokkal találkoznánk. Például ilyennel, hogy 13.0.13.17.8, na nem 8, 7-es, igen. Na de hogy ez pontosan mit jelent, hát erre most nem vállalkozom a magyarázatadást illetően. Megnéztem ugyan a világhálón, és bizony érdekes dolgokat olvastam róla, de úgy gondoltam, jobb lesz, ha nem kezdek itt most maja naptár szakértősködni, mert még a végén a 978. adásból régészeti előadás lesz. Maradjunk inkább a mi jól bevált öreg Gergely naptárunknál, amelyet 1582. október 15-től használunk, ha hiszik, hanem tényleg ez már ilyen öreg. Úgy tűnik, egész jól bevált, hiszen azóta is ugyebár szépen eligazodunk benne, többé-kevésbé. Na, ez a kis naptári kitérő egyébként nem is szerepelt eredeti tervemben, úgyhogy most szépen visszatérek a megszokott kezdő stílusomhoz. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen határon túl, aki ma is velem tart az elkövetkező 55 percben, itt a rádió hullámhosszán. A nevem Kozma Grimm Mária, és én leszek az, aki a jó muzsika közben időnként beleszólok a dolgokba. De hát ezt már bizonyára mindenki megszokta, mert tulajdonképpen éppen erre találtuk ki ezt a rádió műsort, hogy miért és hogy mire. Nos, ezt majd később megtudják a hirdetésünkből is. De addig is ne várakoztassuk tovább egymást, hanem hogy kezdjük.

el a mai 978. adásunkat egy kis zenével. Minden kedves hallgatónknak jó szórakozást, kellemes rádiózást, és természetesen zökkenőmentes vételt kívánok. Hallgassanak bennünket szeretettel.

Szeptember Szent Mihály ősz elő földanya hava 26. napján hallgatják önök a Zenebona Rádió magyar nyelvű műsorát, azon a napon, amikor egy olyan kezdeményezésről is érdemes megemlékeznünk, amely eredetileg a források szerint 2003. szeptemberében indult, és melynek neve Mountain Cleanup Day, vagyis a tiszta hegyek napja. Ez a kezdeményezés Han Wang-yong dél-koreai hegymászó nevéhez kapcsolódik, nem egyszerűen egy alkalmi szemétszedő akciót kezdeményezett, miután számos 8000 méter feletti csúcsot megmászott, hanem visszatért a hegyekbe, és a hegymászok által hátrahagyott hulladék összegyűjtését tűzte ki célul. Milyen rendes. Magyarország 2008-ban csatlakozott az évente ismétlődő eseménysorozathoz. Na, erről röviden elmondom, mit írnak itt ezzel kapcsolatban, jó? Hogy tudjuk, hogy miről is van szó. Tehát ezen a napon a világ számos pontján természetbarátok, nemzeti parkok munkatársai, zöld szervezetek, önkéntesek és egyszerűen csak a természetet szerető emberek ragadnak kesztyűt, zsákot, csipet, és elindulnak megtisztítani a hegyoldalakat, ösvényeket, erdőket és kiránduló helyeket. Összeszedik azt, amit mások sajnos hát ott hagytak. Elgondolkoztam azon, hogy bizony az ember érdekes szerzet. Fel tud vinni a hegy tetejére egy teli üveg vizet, egy szendvicset, egy doboz üdítőt, de amikor már üres az üveg, és elfogyott a szendvics, valahogy az a fránya csomagolás már nehezebbnek bizonyul méghozzá lefele hozni, ugye? Mint amikor felfele vitte megtöltve vízzel, tehát nehezebb volt. Úgyhogy aki kint jár a természetben, és akár csak egy eldobott palackot, papírt vagy műanyag darabot felvesz és a megfelelő helyre dobja, már tett valamit azért, hogy egy kicsit tisztább maradjon a világ. Mert talán ez lenne a tiszta hegyek napjának egyik legegyszerűbb, mégis legfontosabb üzenete. Vigyázzunk a környezetünkre, vigyázzunk a természetre, és becsüljük meg természeti kincseinket. Azok szépségét és tisztaságát is őrizzük meg. Amit felviszünk magunkkal, az bizony

illene le is hozni. Ennyi az egész. És még csak nem is kell hozzá hegymászónak lenni. Kedves hallgatóim, ennyit szerettem volna kommentelni ehhez a mai naphoz, és most gondolom, jön egy szép retro muzsika, amit nagy szeretettel dedikálok minden kedves névnapját ünneplő hallgatóinknak, ugyanis ma van Justina, Cipora, Ciprián, Darel, Denton, Dömjén, Kozima, Kozma és Özséb, holnap lesz Adalbert, Demján, Damos, Demény, Demjén, Denton, Döme, Dömös, Florence, Florencia, Florentina, Florentin, Karola, Károly, hoppá, Károly is holnap lesz, Kósa, Mirabel, Mirabella és Vince. A névnapjukat ünneplő hallgatóinknak kívánok jó egészséget, és adja jó Isten, hogy minden boldog reményük teljesüljön. Külön köszöntöm a Károlyokat, főleg köztük a hűséges hallgatónkat, Szikit Egerből. Ez alkalomból dedikálom neki és mindnyájuknak az egyik kedvenc dalomat, kérem, fogadják olyan szeretettel, amilyennel azt én küldöm. Boldog névnapot mindenkinek!

Mai műsorunkban szeptember utolsó adásában sem tudom kihagyni a történelmi multidézőt, mert bizony rengeteg érdekes dolgot műveltek anno elődeink. Tudják-e azt, kedves hallgatóink, hogy ezen a napon, szeptember 26-án nemzetközi keresztény sereg vonult Buda visszafoglalására, de hát sajnos kudarcot vallott, 1542-ben ezt tudták. És arról hallottak-e, hogy 1703-ban második Rákóczi Ferenc 14. Lajos francia királyhoz írt levelében azt írta, hogy uralja Magyarország nagy részét? Na hát, erről még sok mindent lehetne mondani, de a történelmi visszapillantó hát már olyan hosszú, hogy nincs időn kitérni részletekre, ellenben érdemes még megemlíteni azt. Itt azt írják, hogy 1777-ben Mária Terézia ezen a napon áttelepíti a Nagyszombati Tudomány Egyetemet a Budai Királyi Várba, és megalapítja az egyetemi könyvtárat. Aztán sok évvel később ezen a napon, 1903-ban építő munkások sztrájkja volt Pécset, majd jön, amit fontos, 1944,

Mikor a vörös hadsereg bevonul Makkó városába, tudják, abba a városba, mely főként a makkói hagyma révén ismert, ami ugyebár Hungarikum, de turisztikai vonzerejét növeli az is, hogy Magyarország legvirágosabb városa is Makkó. Legfőbb vendégcsalogató eleme azonban a termálvíz, amelyet a fúrások 1956-ban juttattak felszínre. Most jut eszembe Makkóról a híres makkói hagyma. Na igen, és a hagymáról, hogy van itt pár érdekesség, amit rögtön elmondok, még mielőtt elfelejtem, jó? Nincs semmi köze a multidézőhöz, ezzel a multidézőt le is zárom a történelmi részét, de erről a hagyma dologról eszembe jutott, itt olvastam egy nagyon érdekes, egészséggel kapcsolatos tanácsadó honlapon írták a következőket, és kimásoltam, idézem. Az írás szerint a házi asszonyok csupán 3%-a ismeri ezeket a trükköket. Mi most megmutatjuk neked, hogy hogyan használhatod fel legokosabban a hagymát. Ezt ők írják tegező formába, tehát nem az én szavam. Nagyon sok pozitív tulajdonsággal rendelkezik a hagyma. Arról például hallottál, hogy a húsleves sokkal ízletesebb és szebb színű lesz, ha egy fejhagymát is adsz hozzá. A hagymát természetesen nem kell megpucolni, csak megmosni. Nézzük még, milyen hasznos tulajdonságokkal rendelkezik a hagyma. Hát először is az odaégett grillrácsot sokkal könnyebben meg tudod tisztítani, ha használat előtt egy félbevágott hagymával dörzsölöd át. A hagymaleve semlegesíti az égett szagot, és a rácsról is könnyen leszedi a maradékokat. Ha félbevágtad, és csak az egyik részét használod fel, akkor a másik darabot a vágott részével lefelé állítsd sóba, így nem szárad ki olyan hamar, írják ebben az írásban. A másik az, hogy a hagyma segítségével könnyen megszabadulhatsz az izzadság foltoktól is. Vágj ketté egy hagymát, és dörzsöld át vele a ruhán lévő izzadt részt. Hagyd egy keveset állni, majd mosd ki a megszokott módon. Én azt hittem, hogy csak úgy kell felvenni. Na mindegy, légy komoly, Mária. A harmadik, a hagyma segítségével elkerülheted a szúnyogok legyek támadását is. Ha nyáron kiülsz a kertbe, tegyél magad mellé egy tányér vízbe hagymadarabokat, az erőteljes illata el fogja űzni a támadó szúnyogokat. Na, ezt kipróbálom jövő nyáron, ha addig el nem felejtem. A negyedik, hogy a hagyma segítségével megszabadulhatsz a fehér cipőn lévő fűnyomoktól is. Csupán át kell dörzsölnöd a cipőt egy fél hagymával, hagyd egy kevesebb állni, aztán majd most ki vagy most le. Következő, hogy antibakteriális és gyulladásgátló hatásának köszönhetően a hagyma segít megszabadulni az izom és ízületi fájdalmaktól is. Vágd félbe a hagymát, és dörzsöld be közvetlenül a fájó testrészt. Hát szerintem itt azért vigyázni kell, az érzékeny bőrt talán mégiscsak megcsipi a hagyma leve, nem? Ki kell próbálni. Aztán a hagymahéjból készült főzet hatékonyan csillapítja a torokgyulladást, a köhögést és a meghüléses fájdalmakat. Ez bizony így van, én már kipróbáltam, a télen volt, úgyhogy meg voltam hűlve, és kipróbáltam, és bizony a hatása jó volt. Na és az utolsó, amiről itt írnak, az, hogyha apróbb darabokra vágod, és megszárítod a hagymát, majd a liszthez kevered, igen, különleges ízt ad a süteményeknek. Ezt nem hallottam soha. Az édes süteményekhez is nyugodtan hozzákeverheted, egyáltalán nem lesz hagyma ízű. Hát, na ezt is ki kéne majd próbáljam,
ha el nem felejtem ezt is. Kedves hallgatóim, eddig tartott az idézet a hagymával kapcsolatban, amit olvastam itt a honlapon. Most hallgassunk egy kis zenét a témánál marad.

Amit az imént hallottunk, azt azért nem mondanám, hogy valami közismert, népszerű sláger volt, vagy esetleg retro, nem. Ez egy bizony egy egészen különleges

különleges műfaj, olyasmi, amit talán csak azok tudnak igazán értékelni, akik szeretik a hagymát, ismerik a hagyma életét, és együtt tudnak érezni a hagyma fájdalmával. Na de komolyabbra fordítva a szót, még el kell mondanom valamit, hiszen most a szeptember utolsó adását hallgatják, ugyebár ezért megragadom az alkalmat, hogy szóljak néhány szót egy fontos jeles napról, amely szeptember 29-én következik majd. Ez pedig nem más, mint Szent Mihály napja, Szent Mihály arkangyal ünnepe. Elődeink számára ez nem egyszerűen egy névnap volt. Szeptember 29-e az őszi évnegyed egyik fontos fordulópontja, különösen a falusi állattartó közösségek életében. A gazdasági évnek is fontos határnapja volt ez a nap, ekkor fejeződött be a legeltetés időszaka, és a Szent György napján kihajtott állatokat sok vidéken, ekkor terelték vissza a téli szálláshelyre. És bizony nem csak az állatok kerültek ilyenkor elszámolásra, hanem a pásztorok is. Szent Mihály napja a juhászok, pásztorok elszámolásának és újra szegődtetésének ideje volt. Megkapták a bérüket, átadták a rájuk bízott állatokat, és sok helyen ezen a napon kötötték meg a következő esztendőre szóló szerződéseket is. A pásztorok számára tulajdonképpen Mihályig tartott az esztendő. Nos, ha már elszámolás, akkor természetesen egy kis áldomás sem maradhatott el. A Hortobágy vidékén például Szent Mihály napja igazi pásztorünnepnek számított. A pásztorok összegyűltek, megáldották őket, majd a gazdákkal együtt számoltak el. Ünnepi étel, ital, beszélgetés, mulatság, és nem egyszer tánc is tartozott ehhez a naphoz. Hát úgy, ahogy dukál, ugyebár? De Szent Mihály napja a városoknak is kedvezett, sok helyen úgynevezett Szent Mihály napi vásárokat rendeztek. A pásztorok ilyenkor nem csak a fizetésüket kapták meg, ugyebár, hanem abból bizony be is vásároltak, kiegészítették a felszerelésüket, ruhát, szerszámot, különféle használati tárgyakat vettek maguknak. A vásár pedig természetesen nem csak vásár volt, hanem találkozási hely is. Ott lehetett híreket hallani, ismerősökkel találkozni, és talán még egy kis ismerkedésre is nyúlott lehetőség. Sőt, Szent Mihály napjával kezdődött az úgynevezett kis farsang időszaka is, mely az őszi lakodalmak mulatságos ideje volt, és amely hagyományosan Szent Mihály napjától Katalin napjáig, november 25-ig tartott. A nyári nagy mezőgazdasági munkák után ugyebár egy kicsit felléleggezhetett a falu népe, és jöhetett a lakodalom, a bál, a vigasság. És persze az időjárást is figyelték őseink, mert meteorológiai alkalmazás akkor még ugyebár nem volt. Az egyik legismertebb mondás így szól, amit itt írnak a kalendáriumban, hogy Szent Mihály lova deres behozza a telet. Hoho, vagyis ha Szent Mihály napja körül dél lepte el a határt, azt a közelgő hideg tél jelének tartották. Másut azt figyelték, hogy elmentek-e már a fecskék. Ha még Szent Mihálykor is ott voltak, hosszabb, kellemesebb, őszben reménykedtek. Tehát ez a vénasszonyok nyarában. Ha pedig ezen a napon dörgött az ég, egyes vidékeken kemény télre számítottak. Szent Mihály napjához tehát hozzátartozott a behajtás, az elszámolás, a pásztorfogadás, a vásár, a mulatság, a lakodalom, és természetesen az időjárás megfigyelése, és van még egy érdekes hagyomány, ezt szinte el is felejtettem, hogy Szent Mihályhoz kapcsolódott a halál és az elmúlás képzete is. A magyar hagyományban őt a haldoklók és az elhunytak kísérőjeként is tisztelték. Innen ered többek között a Szent Mihály lova elnevezés is, amellyel régen a halott vivő sarogját, illetve ravatal hordozót illették. A

Szekeret pedig egyes magyar néphagyományokban Szent Mihály szekerének nevezték. Összegezve tehát Szent Mihály napja egyszerre volt az élet és a munka fordulópontja. Hazatértek ugyebár az állatok a legelőről, elszámoltak a pásztorok, új szerződések születtek, megkezdődhetett a kisfarsang, és közben az emberek már a közelgő télre készültek. Talán nem véletlen, hogy a régi ember számára egyetlen naphoz ennyi minden kapcsolódott, munka, pénz, állatok, időjárás, és egy kicsit még az elmúlás gondolata is. Hát kérem szépen, ilyen volt egy igazi Szent Mihály nap régen. Ma már persze másképpen tekintünk erre az időszakra. Az ősz ma már nem csupán a betakarítás és a számvetés ideje, hanem lassan-lassan a nyár búcsúja is. A meleg, hosszú napok ugyebár egyre rövidebbek lesznek, a reggelek hűvösebbek, és a levegőben már ott érezzük valahol a közelgő tél első hideg üzenetét. Bizony, bizony, bizony. Szeptember utolsó napjai olyanok, mintha az ősz még egy pillanatra visszanézne ránk, mielőtt átadja helyét a hidegebb hónapoknak. A természet lassan elcsendesedik, a levelek színe megváltozik, és mi is érezzük, véget ért valami, ami szép volt, és kezdődik valami más. Talán ezért is olyan különleges a Szent Mihály körüli időszak. Benne van még egy kevés a nyárból, de már ott kopogtat az ajtón a tél. És bizony a régi ember ezt még nagyon jól tudta olvasni a természet jeleiből.

Vas Albert, ősz. Valahol már az ősz dalolgat, és hullanak a gesztenyék. Vad szélfiúk lombot karolnak, s kacagva hintik szerte szét. Valaki jár a szürkületben, s szívében őszi dal fakad, valaki búcsúval köszönti a messze szálló darvakat. Valaki áll a fenyves alján, s a szeme könnyen lesz tele, szél sír a park arany avarján, s koppanva hull a gesztenye.

0: Közösségi hirdetmények, reklámok következnek.
1: Figyelem, néptánc és népzene rajongók!
2: A Calgary Vadrózsod Néptánc Együttes szeretettel vár mindenkit október 10-én, szombaton este 6 órakor egy felejthetetlen kulturális élményre.
1: A 48-as Nyugat-Kanadai Magyar Néptánc Fesztivál gála műsorán Nyugat-Kanada különböző városaiból érkező néptánc együttesek lépnek színpadra. Az estét magyarországi

0: vendégtáncosok és zenészek közreműködése teszi még különlegesebbé.
1: Helyszín a Mount Royal Egyetem gyönyörű Bella koncertterme. Jegyek és további részletek a www.vadrozsafolkdancers.com weboldalon találhatók.
0: Tartsanak velünk és ünnepeljük együtt a magyar néptánc és népzene gazdag hagyományait.
1: Gyere és táncolj velünk!
2: Önök a Zenebona Rádió Calgaryban szerkesztett magyar nyelvű műsorát hallgatják, melynek küldetése a műfaji kötöttség nélküli szórakoztató, hagyományőrző műsorok életre keltése. A nyelvápoló jellegű összeállítások, zenés csemegék, a helybéli, a torontói és a vancouveri, valamint az interneten keresztül minden magyar honfitársunkat, azaz a magyarságot hivatott szolgálni. Calgaryban az adást minden szombat délután 5 órakor sugározzák az FM 94.7-es hullámhosszán. Műsorainkban megpróbálok hallgatóink kedvébe járni sokszínű és tartalmas heti beszámolókkal, a jobbnál jobb kabarékavalkádokkal és ritmusos, minden korosztálynak válogatott zenei palettánkkal. Röviden ez jellemzi a Zenebona Rádió műsorát. Hozzászólásokat, véleményeket várok a zbr2008@gmail.com elektronikus levél címre, vagy telefonon is elérhető vagyok a 403-286-3176.

Szeptember utolsó adása sem múlhat el egy kis vidámság nélkül, tehát itt az alkalom, hiszen még van egy kis időnk arra, hogy félretegyük a komoly dolgokat, itt az idő, hogy elővegyük a humorérzékünket. Már ha nem porosodott túlságosan sokat az utóbbi egy hétben, és egy kicsit kiengedjük a feszültséget. Élvezzük a szakemberek, humoristák produkcióit, akiknek ez a mesterségük, megnevettetni bennünket, még akkor is, amikor nekünk éppen semmi kedvünk nevetni. Mondjuk nekem van. Úgyhogy tessék kényelmesen hátradőlni, és jöhet a hangos hahotázás. Akinek

0: Samitoda, hét, hát én már nem bírom tovább.
1: Nekem mondod, le vagyok merülve, mint a bankszámlám a kuponnapok után. Kevinkét megint kirúgták az oviból.
0: Komolyan?
1: Hát jó. Idén már a harmadikból.
0: Pedig még csak szeptember van.
1: Téling, gyerek. Otthon nem tiltok neki semmit.
0: Hát nem is szabad. Csak traumatizálódik. És akkor majd felnőttként érzelmi nyomorék lesz, aki fizet adót, meg lyukaszt a buszon.
1: Jaj, ne is mondj már ilyeneket, hogy Kevinke felnőttként busztal fog járni. Hát még rá gondolni is iszonyatos.
0: Igen, de miért rúgták ki?
1: Apróság. Élveelásósat játszott a többi gyerekkel.
0: Istenem, hát már játszani se lehet.
1: Ugye? Jó, hogy fel kellett ásni az egész óvodakertet. Na, bum! Természetesen mindenki meglett, és senkinek sincsen semmi baja. De persze Kevinkét elővették.
0: Ja, hát jellemző. Szokásos áldozathibáztatás. Szerinted mennyire tud majd érvényesülni az életbe, akit oviba elásta?
1: Hát, nullára, hát persze. Ebből lesz az a típus, aki a megengedett sebességgel megy az autópályán.
0: Ja, igen, hogy utálom az olyat. És ilyenkor neked, ugye, aki rendesen 200-al mennél, neked kell levillognod, na?
1: Na, hát ez a söpredig lepi el a magánovodákat.
0: Ne is mond, ne is mond. A Noelka jár ének szakkőre, és az óvónéni még mindig a Kodály módszert használja.
1: Jézusom! Pedig a Kodály olyan régen élt, hogy még fekete-fehér volt.
0: Hát ezt mondom én is. A Zétény apukája ajánlotta helyette ezt az Azaria módszert. Ismered?
1: A Zétény apukáját?
0: Jaj, nem, hanem az Azaria módszert, hogy így nagyon gyorsan kell és érthetetlenül, meg hogy annyit kell ketaminozni, hogy már mindegy, mit énekelsz, tetszik neked.
1: És ezt akarja bevezetni az oviban?
0: Hát jobb, mint a mikroműanyag.
1: Hát az igaz. Azt mondják, annyi mikroműanyag van az ételben, hogy minden hét kikakilunk egy Turmix gépet.
0: Tényleg? Az jó, az enyém úgy is elromlott.
1: Én ezt a neten olvastam. Ezt mondják a kínai tudósok. Állítólag ők az új brit tudósok.
0: Már a brit tudósok is kínaiak.
1: Igen. A kínai tudósok meg amerikaiak. Ja, és az egészet az oroszok irányítják.
0: Érzem, hogy valami iszonyat okosat mondtál, de így közben kihűlt a lattém, és ilyenkor agyilag nem tudok koncentrálni.
1: Igen. Hát most én is annyira megleptem magamat.
0: Hát nem könnyű ilyen okosnak lenni, ugye?
1: Nekem mondod, Kevinkét ezért nem akarják az új oviba fölvenni.
0: Mert túl okos.
1: Hát ja. Persze nem ezt mondják, az az ürügy, hogy az előző oviban két pajtását felgyújtotta, mert nem passzoltak neki a fociban. De szerintem csak nem akarják, hogy a Kevin intelligenciájától a többi gyereknek kisebbségi komplexuma legyen.
0: Irítség, érted? Irítség. Nagy baj ebben az országban.
1: De miért irigykednek ennyire az emberek vajon?
0: Én azt olvastam, hogy a zöldségfogyasztás mellékhatása.
1: Tényleg?
0: Kifejezetten a biozöldségét. Igen, mert abban nincs vegyszer, ettől felborul a bélbolyhok pH-ja, és mivel a szervezeted vágyik az egyensúlyra, ezt a vágyat projektálja ki arra, ami a másiknak van, és ezért irigykedsz.
1: Fú! Szerintem nem szabad irigyelni a másét, hanem ha te is akarod, el kell venni tőle.
0: Erről van szó. Többet erővel, mint ésszel.
1: Na képzeld, a férjem...
0: Várj, elképzelem.
1: Mit?
0: Hát azt nem tudom.
1: Jó, de megvan.

0: Aha, akkor képzeld, megyünk igen. Nyaralni. Gyula azt mondta, elvisz húsvétkor a szigetekre.
1: Nem a húsvét szigetekre gondolt?
0: Nem tudom, van olyan.
1: Mi a baj? Fáj az agyam.
0: Biztos túlhasználtad. Pihentesd egy kicsit.
1: Jó ötlet.
0: Nekem úgy is mennem kell. Kevinkének kezdődik az áfa csalás szakköre. Hát nem lehet elég korán kezdeni.
2: Szóval, van kérdés?
3: Azt szeretném kérdezni, hogy...
2: Szóval nincs kérdés. A zenekar neve Lokomotív GT. Van kérdés?
4: Miért ez a nevű?
2: Egy, mert én azt mondtam, kettő, csipkebokor vesző. Előre szólok, jogdíjban nem ismerek tréfát. Ha valaki jogdíjat akar, már most menjen el filmzenét szerezni. Na persze, ha talál olyan filmet, amihez nem én írok. Van-e valakinek egy jó nóta ötlete? Ha nincs, akkor nekem van 100.

0: Ezzel a mai 978. műsorunk is véget ért. Zárószó helyett, búcsúzkodás helyett hallgassunk meg egy szép őszi verset, amely talán méltó búcsú ennél az évszaknál. Reményik Sándor Én őszöm című versét Széki Károly egri színművész tolmácsolásában hallhatják. Annak reményében búcsúzom most önöktől, hogy kedves hallgatóimnak még lesz néhány napjuk kiélvezni ezt a gyönyörű időszakot, a természet barátságos színeit, az aranyló leveleket, a kellemes friss levegőt és mindazt a szépséget, amit az ősz még tartogat számunkra, mert bizony nem sokára mindezt felváltja a szürke hideg tél. Úgyhogy használjuk ki, amíg lehet. Én pedig most elköszönök önöktől. Jövő hét szombaton ismét találkozunk, ugyanitt, ugyanebben az órában. Jöjjenek el akkor is. Szeretettel várom önöket. Addig is kívánok mindenkinek kellemes hétvégét, jó szórakozást, és mindenek előtt egészséget és sok-sok derűs percet. Kozma Grimmáriát hallották Calgaryból, a viszonthallásra.
1: Én őszöm.

0: Nőszöm, mosolygó vagy borongó, világfeszültséget feloldó, én kínomat is csillapító, én békémet is megígérő, olyan vagy, mint az őszi Jézus, olyan vagy, mint egy leánykérő, olyan vagy, mint egy őszi Jézus. Szelíd és alázatos vőlegény, minden lélek mennyasszonyod ma, s talán még én is, én. Én őszöm, mosolygó vagy borongó, az őszi Jézus bizony benned jár, és felszed minden színes levelet és fakó levelet, koszorújába mind beletalál. Ó, szedj fel, s tűzzél tövis koszorúdba engem is, eltaposott levelet. Te, kit várnak romlottak és szüzek, jegyese minden lehullott levélnek, s fogadd el tőlem ezt a levelet. Napsugárral írtam, és őszikékkel, és reménnyel, és kétségbeeséssel, és benne egész eset magamat hozom, és minden nyomorúságomat, s az életem hozom. Fogadj el így, ahogy vagyok, ó őszöm, békességem, Jézusom.
1: Ha eltévedsz, és sötét az út,